0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.
2: Martinez, you ready, girl?

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi itt?

Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: dübörög és kavargat. Élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

az évtized legfrissítőbb rádiója. I'd been married long time ago. Where

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el! Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Pitangi Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Légy velünk te is, egy hullámhosszon.
1: Bitang Jó Rádió.

0: és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

0: Ezen a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pitten.
1: Ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for. Here she is, you're on, you're very on, Polly from Japan, Avengers!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérdő repet sarkú bűnös szájú rintafokú csempeszobában fellemeltetett mocskos tetves rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, hú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kéjesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősüsű a sárkány? Ezt az égést, már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen, Pinocchio. A zenét sem a fűrészborból szedte, időt nem sajnálva nektek rendezgette. Lehet retro, Eurodance, meg minden, ami faszak.

0: give me some more music, baby. Now here's one that's hot from the record presses.
1: Burn my fingers!
0: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
2: Ispán. Hát eszki.
3: Kicsoda kegyelmet!
4: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Mi szél hozott, Moncár, és mi vajon a szíved?
0: Terve!

0: Hello, hello, hölgyek, rakez itt a Bitangyórád. Benne már a fafejű, fafejű, Pinokkió egészen 18 óráig, ugye 2026-ot írunk. Augusztus 10-e van ugye hétfő, és a hétfő 16-ra, ugye slágerek 45-ös fordulaton. Itt a Bitangyó Rádióban. A menetrend a szokásos, 18 órától hevesen vegyesen a Little Lion-nal. 20-tól pedig kérem szépen rokosodunk majd, ugye Szillel, hiszen érkezik majd a Rockvillám 20-tól, tehát Szillel Rockvillám a Bitangyó Rádióban. Egy rádi határok nélkül. Benne pedig kérem szépen Here Come the Sun Again, vagyis itt jön a hang újra és újra minden hétfőn 16 órától. Ez a hang bizony az enyém, kérem szépen, senki másé. Here Come the Sun Again, Love the Looks. De ugye mindig van egy de, kérem szépen, tehát van egy de. Mielőtt ráhangolnánk, kérem szépen, az igvezetekre, addig ugye meg is kell érte dolgozni. Nem ám csak, hogy élvezkezünk a semmiért, kérem szépen, meg kell dolgozni a műsorért. Szóval, kedves Béláim, akkor toljuk meg!
1: Gondolkodjunk! Toljuk arrébb a kocsmát!
2: Rakkenken!
0: Toljad, ne sumákolj!
2: Megálljunk, Béláim, megálljunk! Előbb kijelölöm, hogy meddig kell tolni! Figyeljetek csak! Ez a jel! Na most, Béláim!
0: Na most, Béláim, toljuk meg! Ne sumákolj, nyomja te is!
3: Menj, Martin, és őnél vittják meg!
0: Halljam, hogy nyöksz!
3: Sint verrückt, de rá fúrtad ezt a wegmány!
2: Álljunk meg, Béláim, álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg! Rátoltuk a kabát! Rátoltuk!
0: Hú, babám!
2: Toltuk!
0: Túltoltuk, rátoltuk!
2: Álljunk meg! Túltoltuk! Rátoltuk a kabát! Túltoltuk! Rátoltuk! Túltoltuk! Rátoltuk!
0: No, tehát most, hogy megdolgoztunk, kérem szépen a műsorért. Mindenki remélem kivette a részét, kérem szépen a tolásba. Igaz, hogy túltoltuk, hát rátoltuk. Jó, az, hogy elkaptuk meg... meg minden is. Szóval, ha már túltoltuk, akkor toljuk túl. Here Come the Sun Again, a Bitangyó Rádió. Slágerek, 45-ös fordulaton Hanzi Zoltánnal. Egészen 18 óráig.

Az a piszkos pénzkeresztben. Mindegy is, csak legyen belőle sok, ezt szokták volt mondani. Pitangiradio.com egy rádió atrak nélkül. Benne a Fafejő Pinokio egészen 18 óráig. Hát ébresztő Magyarország! Én bizony elhiszem, hogy meleg van otthon, itt is egyébként. Na, a mákvirág megkerült. Hello, Mázli! Bloodstream, it's like a bad dream. Money's the fiend, do you know what I mean? Stevie V és a Dirty Cash, vagyis a piszkos pénz.

Egy weboldal, egy megújult weboldal, nagyon szépen le lehet jönni, nézelődni, lehet értékelni. www.bitangyoradio.com. Meg annyi régi adás, nagyon szépen hallgatható vissza a podcast menüpontban. Illetve azon keresztül lehet jönni a chatet is, kérem szépen, tehát www.bitangyoradio.com. Ugye hétfőkor a délután van, ilyenkor ugye még egy álmos chatfal fogad általában mindenkit. Van, aki ugye munkában, van, aki munkából, van, aki ugye eleve otthon tartózkodik, van, aki gyengélkedik, mint én. Na, kérem szépen. Money talk. Az bizony, a pénz beszélni tudna. Mit bánom én, csak legyen belőle elegendő. Szóval van nekünk egy chatfalunk, kérem szépen. Ahol bizony velünk van már a következő kettő műsor házigazdája, Little Lion. Ugye érkeznek robotok, ugye R2D2 és Bobby személyében. Itt van Szép Erdélyből Bubu barátom, és persze gondolom a háttérben itt van Melinda, vagyis kedvese, alias Bubuné. Itt van a Csatak, itt van a Horgász, itt van persze velünk a Mázli, itt van a Nefertit, és ezúttal a Sort, mint legtöbbször, hogy általában kedvesem Zorka zárja. Hát édesem, rám férne a borogatás. Holiday, Bonnie M. és egy Summer meg a Mix a Bitangy Rádióban, csak úgy stílszerűen. Hiszen én tudjuk, lenyugvónak is ugye van ereje. Hát ezúttal a Sort, mint legtöbbször, hogy általában kedvesem Zorka zárja. Hát édesem, rám férne a borogatás. Holiday, Bonnie M. és egy Summer

1989-ben járunk egyet Bonnie M. Summer-on, meg a Mixabitonja Rádióban. Egy 7-incses islemezről pörgött a felvétel az elmúlt néhány percben. Ez itt a slágerek, hát 45-ös forduton, bam, volt egy úriember, akit úgy hívtak, hogy Frankie. Persze ez abban igazi művésznő volt, hiszen az volt a zenekarnak a neve, hogy Frankie Goes to Hollywood, és bizony ez a Frankie nem volt más, szépen, mint művész nevén, illetve rendes polgár nevén, ugye Holly Johnson. Tehát Holly Johnson alias Frankie, ezúttal persze már szólóban, és ez már az Americanos Abitangi Rádióban. Ő, tehát Holly Johnson az egykori Frankie Goes to Hollywood, egykori énekeset, tehát szólóban. Americanos.

Kérem szépen, hogy gyűl az év, de szokták volt mondani, ugye a chatfalon. Itt hangyaradio.com. Holly Johnson, Americanos.

Salut, votre MC Pen, alias Frankie, a Frankie Goes to Hollywoodból. A csapat frontember, aztán ugye persze később ugye jött a szólókarrier Holly Johnson néven. Americanos szól a felvétel 1989-ből. And heroes in the land of the free, you can be what. Most pedig érkezzék, kérem szépen, egy igazi lovag a Bitang Rádióban. Sir Ross Stewart, This Old Heart of Mine.

Egy igazi úriember, egy igazi szörkön szépen az angol ranglistán, ő nem más, mint Sir Rod Stewart. Diesel Heart of Mine, a 89-et írunk.

Na, kérdés szépen, ugye én már meghoztam a karácsonyt, mint szoktam, ugye minden nyáron meghozom, előrehozom a karácsonyt a Bitangi Rádióban. Ugye még éppen nem havazik, de rám férne, legalábbis jól esne egy kis üvesség. Jobben and the Master Mixers. Ez vagyok, amikor a műsorátokra szépen benézi elemezborítót.

Egy karácsonyi egyvele, kérem szépen a Műtöngyrádióban, így nyárvíz idején egy kis üsítő felvétel, ebben a nagy kánikulában, Jabben and the Master Mixers.

mi ebből a tanulság, külön kellett ennek a karácsonyi lemezeket, kérem szépen, hogy ne kerüljenek be nyárvíz idején. Jabbeni! Jabbeni and the Master Mixers, kérem szépen, a Beat Angyal Rádióban.

Szandia. Hello, hello, sziasztok, csoda szép hétfő. Délután kívánok minden kedves Bitang jó rádió hallgatónak. Hát nem történt semmilyen félreértés, csak éppen a mi fafejű fafiunk összeszedett valami vírus nagy valószínűséggel, márhogy nem a technikája, hanem ő saját maga. És hát megkért, hogy nem tudnék jönni hamarabb, mert bizony nem érzi jól magát. Hát ezúton is kívánunk neki jobbulást. Pihenjél, gyógyulj meg hamar. Reméljük szerdán már minden rendben lesz. Úgyhogy, hát kislemezezni fogunk még a következő kicsit több mint egy órában. Ha már slágerek 45-ös fordulaton van, akkor tartjuk is ezt 16 óráig. Úgyhogy kívánok a következő kicsit több mint 3 órához mindenkinek felhőtlen kikapcsolódás, nagyon jó Bitang jó rádió hallgatás. A cseten szeretettel köszöntöm Zorkát, Nefertitit, Mázlit, Maskurát, és itt van vele a háttérben Joe Papa, Forgászt, Csatakot, Bubut és Bubunét. A műsorvezető kollégák közül pedig itt van velünk Kézi és Pinokkió. Pinokkió, te szerintem vegyél be valami gyógyszert, aztán pihenj.

tudjátok, én vagyok, Pinokio. Maradnak a slágerek 45-ös fordulaton, de én nem vállalom azt, hogy most csak 89 vagy 90-ből hozom a kislemezeket, hozom csak úgy hevesen, vegyesen.

2026. augusztus 10-e, 16 óra 54 perc, és egyelőre még keresem magam, mert hát ugye ilyen hirtelen felindultságból érkeztem meg ide, landoltam közétek.

azt is látom a cseten, hogy Csatak egy kicsit szenved, nem igazán vágom, hogy mi a probléma, de jobbulást kívánunk neked. Köszönöm szépen, Maskura. Nektek pedig nagyon jó zenehallgatást.

Bizony, köszönöm szépen a jó kívánságokat mindenkinek, aki már írt. Nagy pusztantás, nagy ölelés mindenkinek, mindazoknak, akik a háttérben hallgatóznak, azoknak is. És hát ami egészen biztos az, hogy 16 óráig akkor én is slágereket 45-ös fordulaton forgatok.

sajnos, hogy már ő is az égi csapatba énekel ebben a nagyon fantasztikus reket hangjával. Angol gitáros, énekes, dalszerző.

Tündi és jobbulást kíván Zolinak. Kellemes rockzene, amit még ma

Hát a hölgy a 80-as években a fiúk nagy kedvence volt. Mellesleg, igaz, fiúk? 88-ban járunk, Sabrina kisasszony. I love me. They think that love is just a game. And I was crying over. Boy, oh boy. Márdinak jó étvágyat kívánunk a vacsorához.

kedves Mázli, az, hogy te most reggelizel, ebédelsz és vacsorázol, ez abszolút rajtad múlik. Nem túl egészséges. Hetek óta kerülget az eső, nem akar esni, mindenhol esik a környékemen, de itt Passbergben nem akar esni. Hát ugye, most már 5. hete bringával járok dolgozni, szinte minden áldott nap. Ha csak nincs olyan dolgom, programom utána, ami miatt indokolt az, hogy autóval menjek, és hát a mai nap is kerékpárra pattantam reggel. És most sikerült eláznom. Olyan

Tehát lépünk egy kicsit az időben, 1979-ben járunk. Ez most egy zenei időgép. Rastaman. És a Szaragoza Band itt a Bitangyó Rádióban. Hát nem, Nefertiti, nem vittem se sampont, se tusfürdőt. De lefotóztam a karomat, ahogy ugye bőrigázva. Csajoknak elküldtem, mondtam nekik, hogy még egy bakot.

1990-esok is 7 incses, a Bad Boys Blue. És egy megamix itt a Bitangyó rádióban.

nagyon nagy szeretettel köszöntöm Engine-ket is. Puszi ölelés, oda is írta, hogy hallgatlak. Köszönöm szépen!

tini koromban körülbelül azt lehet mondani, hogy két csapat, és hát két-három olyan énekes volt, akik nagyon-nagyon-nagyon rányomták a bélyeget a zene ízlésünkre. Ezek közül ugye az egyik a Bad Boys Blue volt, a másik a Modern Talking volt. Azért

Oscar, Emmy, Grammy és Golden Globe díjas, cseroki és örmény származású amerikai énekesnő, színésznő, producer, egy istennő. Őser. A dalunk pedig a Just Like Jesse James.

Hát a hőfokot tekintve ott is érezzük magunkat, igaz? Csak az a szép pálmafás tengerpart, azt hiányzik. Látom, hogy itt rohadt meleg van, de a chat az lefagyott.

Sajnálom, de 20 óráig velem kell beérnetek, aztán 20 órától majd érkezik hozzátok Szél. És a Rockvillám című műsora...

Közben ránéztem a naptára, és a mai napon Lőrinc névnapja van. Akkor mától nem lehet enni dinnyét. Mert a néphagyomány szerint ugye szegény lőrinceket meggyanúsítottuk azzal, hogy belepisélnek.

próbálok rájönni, hogy vajon jó oldalt tettem-e föl ennek a kis lemeznek. Nem rossz, de nem erre számítottam. Szóval ez egy abba mi

Ami biztos az az, hogy hétfő van. És már 85-ben járunk, ők a The Bangles. És a Maniac Monday. Itt a Bitang Jó Rádióban.

Na hát elárulom nektek, hogy egy icipicit csalok. Még mindig 45-ös fordulaton vagyunk, de nem egy kis lemezt hoztam, már hogy én megkívántam ezt a dalt, illetve ezt a midlit. De ez nekem csak maxim van meg. Úgyhogy a fordulatszám maradt, a vinil lemez maradt, csak egy kicsit nagyobb az a korong. A csapatunk a Smokey. Akkor a legjobbak összegyúrva.

Én szeretettel köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitangyó Rádió hallgatót. A mikrofonnál és a lemezjátszóknál egészen 20 óráig Little Lion-t halljátok. Pinocchio egy kicsit gyengélkedik. Elengedtük pihenni.

hát persze azért majd 18 órától váltani fogok. Onnantól kezdve azért egy kicsit jobban keverem a napjaink, illetve a közelmúlt zenét,

aranyos, azt mondja Maskóra, tegyek fel egy fél órás lemezt, aztán egyek. Nem, az nem úgy működik. Hidd el, hát megismersz is, láttál már, szóval nem kell aggódni, nem fogok.

Köszönöm szépen, Joe, nekem is van behűtve. Jó, finom, hideg, sárga dinnye. Képzeld, Angie, az, amit te is mutattál, az a sárga, héjú, sárga dinnye. Sikerült úgy beválasztanom, hogy már majdnem, hogy túl édes.

Közben szeretettel köszöntöm már Tündért is, aki megérkezett itt a háttérben. Jó adit kívánt, köszönöm szépen. Remélem az állatorvosnál minden rendben volt, a kutyus jól van. Gondolom a tündéreket nem állatorvoshoz fordják. Engyének kedves egészségére, ő most evett piros görögvinyét, nagyon finom volt.

akkora üzenő, hogy puszi Tündérnek. Hát igen, egy kicsit mosolygunk rajta, de hát én tudom, hogy milyen rossz tud lenni az, hogyha az embert elkapja a nyavaja. Úgyhogy ez egyáltalán nem vicces természetesen. De ettől függetlenül ugye állandóan beleszokott csúszni az én műsoridőmbe. Pinokio, hát most megkaptam egész évre előre ezt a csúszást.

No hát és akkor... Ami hivatalosan az első dalom lett volna a mai napon, a csapatunk a Rednecks.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Musukánkat és puszi drága nagy ölelés, Olmát pucol. Már kapott 10 kilót. Hát akkor nektek jó alma pucolást. Nem tudom, kivel pucolunk, mert úgy írta többes számba.
1: Olyan közel voltál a szívemhez, mint soha senki. Te voltál az első, és az utolsó.
2: Van olyan, hogy félek.
0: Manhattan.
2: Gyönyörű, fekete lány.
0: És hosszú az az út.

0: Zane.
1: Dőj hátra!
2: Mi rossz történt vele?
1: Na hát akkor, aki most ért haza a munkából, és teheti.
2: Van egy pont most, egy forduló, téged
1: az dőljön nyugodtan hátra, még ha már

azt mondja kedves kézi kollégám, hogy na végre Andi. Én nem egyslágeres rádiós vagyok. Az más kérdés, hogy a Major Tom az

kezdetbe került a kis oroszlán lemezjátszó. Nem is, nem lemezezem, hanem most nem lemezezem. Szóval a listámban. De figyelni fogom hátha. Mondjuk még nem kerestem utána, hogy létezik egyáltalán lemezen.

És ez egy újabb fantasztikus dal, ami még sajnos nekem lemezen nincsen meg, de majd egyszer hátha. Fancy, és a Bolero, itt a Bitangyó Rádióban.

Közben én nagyon jól tudom, hogy ez az a holt időszak, az a fél hat, fél hét-hét közötti rész, amikor mindenki hazaér, amikor mindenki megpróbál vacsorát csinálni, vacsorázni, készülne a holnapi napra, és közben azért itt van a fületek. Remélem lassan csatlakoznak azok is, akik még munkában

Hát albumom mindenképpen létezik az előző Péter Schillingdal. Méghozzá azon az albumom van rajta, amin többek között a Major Tom vagy a Terra Titanic, amit meg te szeretsz, és megszerettél velem is.

0: Tottenham számos a csal.
1: Hozok nektek még egy új dalt. Corinna és az utazó. Küldöm Usukának nagy szeretettel, hiszen tudom, hogy neki is kedvenc. És egy új dal tőlük, a Vadvirág, itt a Bitangyó Rádióban.

És hát akkor innentől kezdve várakozó állásponton vagyunk, mert Kéze azt írta. Ha nem jönne vissza 5 percen belül, akkor várjuk tovább. Hát várunk téged is, illetve várjuk majd Szilt is, hiszen 20 órától érkezik a Rockvillám.

úgy gondolom, hogy ha egy-egy dallal, egy-egy újabb dallal sikerül egy kicsit belopni magamat oda a szívetekbe, vagy kedvencet csinálni egy-egy új dallal, akkor már megérte azt a nagyon sok eltöltött órát, amit azzal töltök, hogy próbáljak mindig újabb és újabb és újabb zenéket varázsolni nektek. Oksa, várom a kekszet. Közben ideért Viderikám, és szia drága, ideértem, jó műsorvezetés, szép estét neked, és mindenkinek puszilak, puszilak én is, drága. Köszönöm, hogy itt vagy.

No hát, ez a száguldás is bejött többötöknek. Jöjjenek azok a fiúk, akik arról énekelnek, hogy az angyalok is a földre vágynak.

80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok is.

Na jó lesz ez majd. Szóval megállíthatatlan szerelem.

Nézegettem, hogy mik is történtek ezen a napon a kalendáriumban. Azt írja a kisokos, hogy Párizsban megnyílt a Louvre Múzeum. Volt szerencsém már benne járni, de megmondom őszintén, hogy ha agyon csaptak volna, sem mondtam volna meg, hogy már 233 éves ez a múzeum. Csodaszép, és hát egy nap bőven nem elég. Szerintem egy jó hetet el lehetne ott kóborolni.

És ezen az első pole pozíciót Anton Senna szerezte meg a Lotus Renault-val. A második helyről honfitársa Nelson Piquet indulhatott. Még a második sorban Nigel Mansell és Alain Prost sorakoztak fel. És a győztes ezen a napon Nelson Piquet volt. Emmanuel. Gergely Róbert.

Kérjem usukám, hogy imádom Robi bácsi hangját. Hát bizony bácsi, 68 éves. Gergely Róbert született. Vajek Róbert, kétszeres Emmerton-díjas magyar színész, énekes.

nem túl sűrűn játszok PR-ot, de ezt a dalt nagyon szeretem tőle, hát nem tudom már megmondani, mikor játszottam, de az elmúlt 2 éve biztos nem játszottam. A sírni látod a bohócot.

Hát még nem mondok goodbye-t. No. Illogical.

meg volt az első lemezes Baki is, hiszen 33-as fordulaton indítottam el a lemezt 45 helyet. Lehet, hogy Tika itt van valahol már a háttérben, és szurkodja a babám.

vagyok, azért legyen max is, ha már hosszú. Hosszúak, hogy játszik az Ondi is. Joy! És egy maxi lemez pörög itt a lemezjátszón. Hello!

Hát hello. Itt van velem apusom, és szia kis bundás, jól itt neked sok fület, puszölelés. Köszönöm, hogy itt vagy. És hát elárulom neked, hogy jó

Folytatjuk várják a szék és az ő rockvillám című műsorát, azok kapnak egy kis előzetes tőlem. Egy fantasztikus Slade, a maxi lemez pörög már a lemezjátszón.

Hát itt per pillanat 31 fok van a lakásban, ez se hűvös. Nem tudom, hogy próbáltatok-e már ilyen bazi nagy fülessel zenét hallgatni. Hát hol az egyik fülemen van betakarva, hol a másik fülem van betakarva. Tudtátok, hogy a fülünkön keresztül is szellőzünk? Jönne ott is a hűtés, de nem jön, mert Andi lefolytja. Azt látom, hogy az a keksz, amit Kézi osztogat, abban sok volt a héjas mogyoró. Mert a hölgy összes fogat kitört. Vigyázzatok!

Na jön egy olyan lemez, amit ugye mostanában vettem két hete, azt hiszem. Az a bizonyos klasszik rock. A London Symphonic Orchestra jó voltából. Kicsit másképp szólalnak meg ezek a klasszikus rock zenék. Értem nektek, hogy elhozom a Thrillert ebben a verzióban, és hát akkor szóljon most nektek szeretettel. Hogy is hangzik ez a szimfonikus verzióban?

Ilyenkor egy kis kultúra beszabadul ide a Bitangyó Rádióval. Szeretjük ezeket az orkesztra verziókat, szerintem nagyon jók. És közben szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán Szilt is, aki ugye majd 20 órától jön és tartja nektek a Rock Villám című műsorát.

hoznál nekem bort, kérlek? Persze. Száraz vagy édes? Még igen. Jaj!

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a csetem Békatkánkat is. Puszi ölelés, örülök, hogy hazaértél. Gyere, segíts, jeges pillantásokat kell vetni mindenkire, hogy lehűljenek. Ne legyen ilyen melegük. Ne szenvedjenek annyira.

Na, ha már úgyis olyan nagyon-nagyon melegetek van, akkor kívánom nektek ne a nap tüze, hanem a szerelemé égessen el benneteket. Fancy és a Flames of Love.

Na gyerünk, várom onnan a háttérből is. Kézinek a zselés. Jó locsolkodást kívánok, Kézi, bár vigyázz, le ne forrázz azokat a növényeket.

köszönöm szépen, Kézi. Neked jó locsolás. És hát holnap én leszek előtted. Csak hogy tudjál róla, hiszen Rolling szabadságon van, úgyhogy a holnapi nap az majd úgy fog indulni, hogy 16 órától érkezik Szél. A Lazulási című műsorával 18 órától érkezem hozzátok én, hevesen, vegyesen, nem tudom még, majd meglátom, hogy mit hozok nektek a holnapi napon. Lehet tartunk egy ilyen kívánság műsort, hát ha akkor egy kicsit aktívabbak lesztek. És aztán ugye 20 órától majd érkezik hozzátok a holnapi napon Kézi, és a Music Party című műsora. Miley Cyrus. End of the World. Bitang Jó Rádió.

città. Szituskánknál is a klasszikus zselés szalon cukor a befutó. Közben Musú írja, 10 kiló alma hámozva, összevágva jöhet a reszelés. Vigyázz az ujjadra, szamárhús abba se jó. Érincs meg! Na, akkor egy kis bonanza bonzáj. A későn ébredőknek.

0: Most egy régi tazón után, jó?
1: Nem nyertem még az új cipőben. Sok van mögöttem, de több előttem. A szívem hajt, amíg élek. Nem vagyok hibátlan, de többet.
2: Na pont fordítva, mint ahogy a koncerten hallatszott.
1: Ez engem szeres.
2: Egy régi után jöjjön egy

kaptam egy ilyen kis gondolatot, hogy érintés, úgy érintsd meg a azt a másikat, hogy az a lelkéig hatoljon, mély nyomot hagyva benne. Ha emlékeztetsz valakire, hát én a mai napon ebben a kicsit több mint 3 órában a zenékkel próbáltalak benneteket így vagy úgy megérinteni, nem tudom, hogy több-kevesebb sikerrel.

és szépen finoman, de befordultunk a finishbe. Pár perc múlva érkezik hozzátok Szél és az ő Rockvillám című műsora. És ahogy említettem nektek, a holnapi napon ő fogja majd kezdeni nyitni a sort 16 órától. Lehet vele lazulgatni. Aztán 18 órától érkezem majd hozzátok én, hevesen, vegyesen. Aztán, hogy ez majd mit akar, azt majd lehet, hogy együtt szerkesszük, ha van kedvetek, gondolkodjatok rajta, mit is szeretnétek hallani. Lehet majd tőlem kéregetni, és meg hát majd megpróbálok én is. Így a negyedik napon is még megújulni. Szél azt mondta, hogy játszom azt, amit szeretnék, ami jól esik. Én mindig olyan zenét játszok, ami jól esik, tehát... Szerencsésnek tartom magam, hiszen nagyon szerteágazó zenei ízléssel rendelkezem. Úgyhogy ezért könnyű ebben mocorogni. De úgy viccelődve írtam neki, akkor holnap hairstyle lesz. Na de ne fussatok el a holnapi naptól, vicceltem. Igen, tudom, neked hullapelyhes fehér hó. Köszönöm szépen.

0: Vitandió, rádió, mert ritmusra születtünk.
1: Mindig te voltál az egyetlen, amit magamban szerettem.
2: Szóval és hogy te maradtál.
1: Is kell néha nevetnem, kivinné velem a tereim, ha te nem lennél.
2: Az utolsó előtti dalunk itt a Vitandió rádióba, mai napon részemről, de érkezik.

Hát kedves bitangok, nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét ebben a kicsit több mint 3 órában. Pinokkiónak ezúton is kívánunk még egyszer jobbulás, gyógyulás, remélem szerdán már majd tud itt lenni veletek. Holnap még duplázok egyet 18-tól 20-óráig, aztán elmegyek 2 hét, 2,5 hét szabadságra. A szabadságom az csak 2 hét lesz, de innen a rádióból ugye több mint 2,5 hét lesz, hiszen majd mához 3 hétre, hétfőn a szokott időben találkozhatok és hallhatjátok majd a hangom hangját. De most fogadjátok szeretettel Szilt, illetve holnap is majd 16 órától Szilt, 18 órától én leszek Roni, és 20 órától pedig itt lesz veletek Kézi, és a Music Party. Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a háttérben hallgatózóknak, a Messengeren íróknak, külön köszönet és nagy ölelés a Bitangyó Rádió chat falán résztvevőknek. Azt tudom mondani nektek erre a mai napra, hogy amore mio.

Na, akkor még egyszer. Egy kis ének. Amore, amore mio. La luce del mattino. Amore, amore mio. Csoda szép estét, sziasztok, ciao, ciao. Jó, hát és legyen olyan a mai estétek, és a holnapi napotok, amilyennek szeretnétek. Sziasztok!

Hello, hello, kedves Bütangyó Rádió hallgatók, ez itt a Rockvillám, sok szeretettel várok mindenkit a chatfalunkra, itt a Bütangyó Rádió chatfalán, ami úgy szól, hogy Bütang, kötőjel, jó, kötőjel rádió.com.

Aha, la bevanda. Aztán van olyan is, hogy Ariel.

Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók, ez itt a Rockvillám, én még mindig Szil vagyok. Remélem mindenki túlélte a hétvégét, ugye? Hát kedves Little Lion, köszönjük a nagyon sok adásodat a héten. De tényleg. És hát pihenjél sokat, egyél, igyál, ne bánkodjál. És hát várunk vissza szerdán, bizony-bizony. Aztán utána egy jó nagyot pihensz, mert rád fér, szerintem. Meg mindenkire is. Üdvözlöm a Bitangyó Rádió hallgatóit. A külső hallgatóknak egy nagy puszi, és a cseteken lévőket is üdvözlöm. 2026. augusztus 10-e van. Hétfői napocska Lőrinc névnapja. Minden Lőrincnek boldog névnapot. Másodlagos mai névnapok: Bianca, Blanka, Csillag, Filoména, Lóránt, Amadea, Lóránt és Csilla. Nektek boldog névnapot, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. És hát van egy szülinaposunk a heavenface.com oldalon. Kedves Áslia, neked nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok. Füled érjen bokáig, ugye, szoktam mondani. De hát ugye, elsődleges nekünk a mi csetünk, az a Bitangyó Rádió csetfala, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötőjelradio.com. Itt van kedves Pinocchio, Kézi, Little Lion, Bobby, Artuditu, Békatka, Bubu 81, Horgász, van kapás, Horgász, aztán Maskra 67, Nefertiti, Zorka, mindannyiutoknak nagy puszi, kellemes rockzene hallgatást kívánok. Aztán jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon, ahol itt van Kócos 116, Promise, aztán Imre 400, hát nagy puszi nektek, Rózsaszál is itt van, kellemes zenehallgatást, és ugye a heavenface.com oldalon is itt vagyok. Se tudom, merre vagyok, szóval azért vagyok, de tudom, merre vagyok. Itt keményen, kérem szépen, 56 emberke van, nagy puszi nektek, nem mondom el külön-külön, mert lejár az adási időm, úgyhogy Horgász is bedobta a csalit, azt üzente. Úgyhogy hát akkor csalizzunk tovább, mit szóltok hozzá. Apropó, vágjunk bele a lecsóba. Na, mit szóltok hozzá? Nullák a fejembe a dal címe, figyelj, fülej, aztán érkezik AC/DC egyik dala, méghozzá a Black in Black Music. Figyelj!

Mindenki bedob valamit, van aki a kukacát, ugye, a horgászáshoz, van aki a báját, és van aki a műsor idejét, hát ilyen ez a történet, kérem szépen.

Hát közlöm veletek, én holnap fogom magam bedobni nagyon sok ember szívébe, remélem. Már előre gonoszkodok.

Szóval holnap nagyon sokan nem fognak engem szeretni, szerintem, bár ki tudja, ugye? Mert olyan jó tudok én is mulatozni, nagyon szeretek mulatni, úgyhogy holnap a lazulás, az lazulni fogunk mulatos zenéket fokozni, mert már nagyon rég nyomtam ilyet, hát elnyomom ezt is, mert nagyon sokan igénylik, jelezték nekem, nem csak itt a Bitangyó Rádió chat falán, hanem más cseteken is, akik ugye hallgatják a műsoraimat. Régebben is szoktam elnyomni egy ilyen jó kis mulatost, úgyhogy holnap mulatunk 1000-rel, 1500-al. Bizony, Little Lion, 1000-re fogunk mulatozni. Ezért mondom mindig azt, hogy olyan zenét kell hozni, amit szeretnek az emberek, vagy éppen nem. De ha nem, akkor garantálom neked, hogy meg fogja az is szeretni, aki eddig utálta a mulatos zenét, mert olyan szövegek vannak benne, hogy valami durva. Meg ugye a másik dolog, hogy ébren tartanak az olyan zenék, amik így pattogósak. Ez nem csak a mulatos zenékre érvényes, hanem ugye a trance zenékre is, scooter és hard rock, vagy éppen a hard, amit te is szeretsz, mi a szar az? Hard style, ugye? Nagyon sok változat van a zenéknek, hála Isten. Széles a paletta, és hát szerintem Little Lion és én is nagyon-nagyon mindenevők vagyunk, hála jó Istennek, nem vagyunk betakosodva egy zenei stílusba, úgyhogy holnap mulatunk.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey ho, halli ho, blues szeret cennó az előadó. Hát elég szexi hangja volt a csávónak, ugye? Hát én nem ismerem őt, de a hangja az teljesen elvarázsolt, úgymond. Olyan westernes hangulata volt a zenének, én azt gondolom. Aztán lehet, hogy nem jól gondolom, nem tudom. Minden esetre szerintem jó hangja volt a Palinak, minden esetre. Remélem mindenki jól érzi magát. Hát kérem szépen, 29 fok van jelenleg, legalábbis itt benn nálam. Vagyis hát a gépemen. De már eléggé sötét van ott kin, és aki locsol, az most locsoljon feltétlenül, este jó locsolni. Na hát kérem szépen, ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, www.porbolletten.hu oldal, bitang, kötője jó, kötője radio.com és heavenface.com oldal. Van választék bőven szerintem, és hát ha megnyitjátok ugye a My Home rádiós applikációt, ott is meg tudjátok találni külsőn a, hogy hívják ott, a rádiónkat. Meg hát aztán van megújult weblapunk is, ugye? Oda is nézzetek be feltétlenül, meg van újulva, nagyon szép felülete lett, van ott minden földi, jó, érdemes benézni. Na de, elmegyünk egy fortunás zenére, dalra, Credence Clearwater Revival Fortune, a dal címe, aztán egy kis Deep Purple Fireball, figyelj fülej! Természetesen lesznek magyar zenék is.

Érkezik egy igazi rock csemete, Def Leppard, Let's Get Rocked. Ismeri mindenki, és szereti mindenki. Gondoltam, elhozom nektek, kedves hallgatók.

halli, hó, ez itt a Bitangyó Rádió, a Rockvillám, velem szüllen este 10 óráig. Hát kérem szépen, sokak lábába elindult a bugi, meg a hajukba a pogi. Vagy hogy mondjam nektek? Szóval, van, aki már nagyon jól érzi magát, ahogy láttam a Heavenen. Hát kérem szépen, elérkezett az idő, hogy jöjjenek a magyarok is egy picit. Hozok egy kis meglepetést. Jön, érkezik Pataki Attila, fog nektek nagyon szépet énekelni, aztán érkezik Defender is, és a dal címe én ott leszek. Pataki Attila meg meglep minket egy felgyújtott ház.

0: ップ泣き叱る。
1: Bizony, bizony, békatka, felkelően a pázam magyarul.

Hey-ho, halli-ho, hát kérem szépen, Defendert hallottátok, én ott leszek a dal címe, már nagyon rég hallottuk őket, és gondoltam elhozom nektek, kedves hallgatók, bizony-bizony, van mondani valója ennek a zenének is, ugye? Hát remélem mindenki jól érzi magát, a ma este folyamán lesznek még azért meglepetés zenék, érkezik Depresszió, Egy életen át, aztán Dire Straits, Money is Nothing, itt a Bitangyo Rádióban. Figyelj, fülelj!

Hamarosan érkezik egy Queen nóta, Don't Lose My Heart címmel. Fogadjátok sok szeretettel, és küldöm minden kedves hallgatónak.

Természetesen hozok még egy Ossian zenét, Szívedben hegedül címmel. Hát remélem, hegedülhetek a szíveitekben egy picit.

Hála Isten, az elmúlt évek során volt szerencsém Ossian koncerten lenni. Hát higgyétek el, én nagyon élveztem, annyira egy jó zenekar. Nem csak azért, mert jó zenét tolnak, annyira emberségesek is, hogy el se hiszitek. És bizony tudnak egy nagyon jó hangulatot is csinálni ez mellett. Jön, érkezik aljas kúszóbab, ugye? Szeretjük a kúszóbabot. Hol van most a nyár a dal címe? Hát itt van, gyerekek, a nyár!

Hello, hallihó, sok a kedvence szólalt meg, ugye, Disturbed, The Science, Sound of Silence című zenéjük. Hát én abban az időben, amikor én ezt meghallottam, én azt mondtam, hogy azt a rohadt életben, ugye? Hát azóta már megvan nekem is ez is, meg hát különböző stílusban is már feldolgozták ezt a jó kis zenét. Én azt gondolom, hogy nem egy rossz zene. Na de a továbbiakban azért megsugom nektek, hogy holnap érkezek 16 órától, lazulási keretében mulatozási lesz. Jó, megcsavartam. Úgyhogy mulatozni fogunk, 16 órától várok mindenkit nagyon sok szeretettel. Magyar mulatos zenékkel, ezt így elmondom nektek. Higgyétek el, hogy jó lesz, már csak azért is, mert hogy olyan zenéket hozok, amit mindenki érteni fog, és mindenki, hát remélem, szeretni fog, úgymond. Mert már nagyon rég hallottunk is, ugye, jó kis mulatos zenéket. Na de, ami most következik, az egy nagyon szép gitárszóló lesz, és csajok fogják előadni. Top Gun Athem az előadó, jó lesz. Aztán érkezik Zorán is a filmforgácsokkal. Ez itt a Bitangyó Rádió.

Jön a meglepcsi, érkezik Michael Bennett és Serena Williams közös dala, When Silver Hide Still Dance, itt a Bitang Jó Rádióban.

Ha már jó zene, akkor mozog egy kis, micsodát? Hát figyelj, fülej, egy jó kis hard rock zenét, Sarah Thompson-tól, Midnight Run, Neon City, a dal címe, figyelj, fülej.

Hamarosan érkezik egy magyar blues zene, Hobo Blues Band, Rózsa Don Blues, itt a Bitangyol Rádióban. Kedves Horgász, köszönöm, hogy velem tartottál a ma este folyamán is. Hát bizony, jó pihenés neked is.

0: Hát kérem szépen, kielemeztük a kukacok tárolását itt a Bitangyó Rádió csetfalán. Hát én mondtam Horgásznak, hogy ássa el őket, ugye? Nem árt hüssölni a kukacoknak már ilyenkor, mert felfor az agyvízük, ugye, egész nap. Hát bizony, édesapámnak ő volt a nagy pecás, és képzeljétek el, hogy ő már olyan szinten művelte a horgászást, hogy csinált az udvaron, a saját udvarján nem tudom micsodát, ásott egy lukat, és abba belehelyezett egy hordót, amiben belerakott ilyen csali halakat, és ott tárolta őket. És szépen betonozta, és aki nem tudta, hogy mi az, az csak egy ilyen fedelet látott, amit ki lehetett tekerni. Hát az én apám jó nagy pecás volt.
1: Mint ruhánkon a gomb, az vagy rózsadomb.
0: Hát én nem tudom, hogy bármilyen elvetemült lennék, én biztos nem csinálnék ilyet. Hát mondanom se kell, hogy ugye hozzá se nyúltunk ahhoz a dologhoz, miután elment édesapám. Szerintem azóta is ott tuszkálnak lenne a földbe a kis halak, vagy éppen már feldobták a talpukat. Szóval a horgászok némely esetben azért fantörpikusak. Antörpikus dolgokat tudnak csinálni. Szia János, üdvözöllek itt a csetfalon. Hello, bello! Szóval én mondom nektek, hogy vigyázni kell a pecásokkal, mert nem mindegy, hogy mit és hogyan lógatnak a vízben, ugye?
1: Szeretett volna liba sütetenni.
0: Figyelj, horgász, nekem mindegy, hogy pecás vagy, vagy horgász, pecás vagy, az csá.
1: Lök fenn a dombon, könyvét böngészgetem. Ó, igen. Közben teli szájjal liba sütetettem.
0: Na de lassan véget ér a móka, ugye? Én az utolsó zeném nektek ma estére. De ne felejtsétek el, hogy 16 órától érkezek holnap. És hát bulizunk, csapunk egy jó kis bulit, mit szóltok hozzá. Úgyhogy várok mindenkit holnap nagyon-nagyon sok szeretettel 16 órától. Jót fogunk mulatni, az hodziher.

Na hát kérem szépen, eljött a búcsú ideje. Én ezt a következő dalt mindenkinek küldeném nagyon sok szeretettel. Vigyázzatok magatokra, holnapi nap folyamán is meleg lesz. Egyetek, ígyatok, ne bánkodjatok. Jövök 16 órától. Én köszönöm a figyelmet, szívottam, hello, bello!

0: Bitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

this.

0: Légy velünk te is, egy hullámhosszon.
1: Bitangyó Rádió.

Mr. Stuart Kershaw.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Bitalio Rádió. A 80-as...
1: Kilencenes évek...